Asar de bantendan. Mentan. Hui. Gewettet hat. Badam. Te wennen an dem Mann bin. Num, num, num. Badandan. O bandin ban. Gedimdan. Dabene bapeteo. Kon. Huhu, Batil. Rrt. Kenne mir das. Tavani Batanul, hort. Banemem, dem. Du. Tarege, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem, dem,